0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megsemmisült egy vadászgép. Sokan dolgoztatnak feketén. Először egy színpadon a két jeles színművész. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. A légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azután, hogy megsemmisült egy magyar vadászgép Szolnoknál. A Gripen gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért a vezető megpróbált leszállni. A jármű honvédségi területen ért földet, majd kigyulladt. A pilóta még tudott katapultálni, de gerincsérülést szenvedett. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Sokan még mindig feketén foglalkoztatnak alkalmi munkásokat. A NAV arra figyelmeztet, a dolgozókat minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni a hatósághoz. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés az interneten, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
1: Először együtt egy színpadon Alföldi Róbert és Tóth András. Kettőjük főszereplésével mutatja be a Furcsa pár című vígjátékot szeptemberben a Centrál Színház. A produkciót 8 teltházas Szigligeten tartott premier előtti előadás előzte meg. Neil Simon 1965-ben írt műve Két barát, Oscar és Félix kapcsolatáról szól, akik szinte mindenben különböznek egymástól. Összeköltözésük ezért is, vagy ennek ellenére számos komikus helyzetet eredményez. Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A szél olykor megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, csak elszórtan fordulhat elő enyhülést adó csapadék. Keleten erősödik meg a légmozgás. A friss hajnalt követően 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Múzeumpedagógiai programokat mutattak be Székesfehérváron. Újra várja

0: Gyerekeket a Székesfehérvári Vívó Sport Egyesület. Délután 29-30 fok vár. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Több kulturális intézmény programjait ismerhetik meg a Székesfehérvári Múzeum pedagógiai bőrzén. A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ közös rendezvényét szerdán tartják. Az előadásokon bemutatkozik az Alumíniumipari Múzeum, a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, valamint a házigazda kínálata. Szó lesz a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társaságáról és a 12. Országos Népmese Konferenciáról is, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Ezt követően személyes beszélgetésekre nyílik lehetőség a kapcsolódó szervezetek vezetőivel. A délután ingyenes tárlatvezetéssel zárul a Tótusztusz teljesen a tiéd című kiállításon. A program díjmentes, előzetes regisztráció ajánlott. Korszerűsítették a Gárdonyi Általános Iskola áramellátását. Az elavult bekötést megszüntették, helyette új mérőhelyet és csatlakozást alakítottak ki, írja a település közösségi oldala. Az intézmény teljes áramfogyasztása ezentúl korszerű áramfázisú rendszeren keresztül működik. A fejlesztést több műszaki és szolgáltatói egyeztetés előzte meg. A tanév már a korszerűsített rendszerrel indulhat. Pótfelvételét hirdett több tanszakra a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium is, ami. A 2026-2027-es tanévre gyerekeket és felnőtteket is várnak, akik most kezdenek zenét tanulni, vagy folytatnák korábbi képzésüket. Több szak közül lehet választani, jazzgitára, cimbalomra, valamint fúvósokra, elsősorban furujára, klarinétra és klasszikus szakszofonra lehet még jelentkezni. Az alkalmassági meghallgatásokat augusztus 27-ig naponta tartják az intézmény városháztéri épületében, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Szeptembertől ismét várják a vívás iránt érdeklődő gyerekeket Székesfehérváron. A Székesfehérvári Vívósport Egyesület mávelőre vívó szakosztálya 6 és a 12 év közötti kezdőknek szeptember 2-án tartja az első edzést a Szent István mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum tornatermében. A legkisebbek fokozatosan, játékos formában ismerkedhetnek meg a sportággal, tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A vívás fejleszti a gyorsaságot, a koordinációt, a koncentrációt és a reakcióidőt, miközben folyamatos gondolkodást, taktikai döntéseket és fegyelmet igényel. A cél, hogy a fiatalok megszeressék a mozgást, sikerélményeket szerezzenek és közösségben fejlődjenek. A szeptember 2-ai alkalom 16 órakor kezdődik, ezt követően hétfőnként és szerdánként 16 és 17 óra között tartják a foglalkozásokat. További információt Móroc Balázsnál lehet kérni. Már csak néhány napig lehet nevezni az idei fehérvári lecsófőző vígasságra. A főzőcsapatok szerdán éjfélig adhatják le a jelentkezésüket online. A 21. alkalommal megtartott közösségi esemény szeptember 12-én várja a résztvevőket Székesfehérváron, ahol családok, baráti társaságok és kollégák ragadnak fakanalat, írja Feol. A versenyen ezúttal is eldől, ki érdemli ki a Lecsó király címet, emellett gazdára talál a Sipi emlékkupa és a zsűri külön díja. Az alapanyagokról a nevezőknek kell gondoskodniuk, a szervezők többek között tűzifát, tűztálcát, sörpadgarnitúrát, kenyeret, valamint főzőköppen biztosítanak. A vigasságnak a Dózsa György út, az Icsiliget, a Szegfügyula, az Ányos Pál, a Besnyák Bernát, az Ősz utca, valamint a Várkörút által határolt terület ad otthont. Kedvezőtlen időjárás esetén szeptember 19-én tartják a programot. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta rádiónak Apáti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
1: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
0: Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentum Filmfesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól. 9 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, illetve beszélgetések és koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja székesfehérvár.hu. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, de pénteken polgárdiban a közösségi házban is adhatunk vért. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyigazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Javában tart a családi olvasásmánia, a megfejtéseket szeptember 12-ig várják. A Vörösmarty Mihály Könyvtár idén 65 kötetet válogatott össze, ezek listája már elérhető az intézmény weboldalán, tájékoztat a város oldala. A kiadványokból egy-egy nem kölcsönözhető példány az olvasóteremben is megtalálható. A művekhez online kvízek és fejtörők készültek, amelyeket szintén a honlapon lehet kitölteni. A gyermekeket és a felnőtteket külön jutalmazzák, a több családtaggal nevezők pedig könyvajándékot kapnak. Az eredményhirdetést az Országos Könyvtári Napok keretében október 9-én tartják. Demencia szűrés érhető el a velencei szakrendelőben. Az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelőintézetben végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdonyváros közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti. Időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérhet a lakosság. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta rádiónknak Linczmájer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
2: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 liter.
0: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt növekszik, vastagszik a felhőzet, egyre inkább borult lesz az ég, de eleinte szűrt napsütés ekkor is várható. A délután első fele borult idővel telik, majd szakadozik a felhőzet, de erősen felhős marad az ég. Eső, zápor előfordulhat, a hőmérséklet délután 29-30 fok körül alakul. Csapadék a késő esti órákig még előfordulhat, éjjel már nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A nap szomorú híre, hogy pontosan egy hét múlva, szeptember 1-én kezdődik a tanév. Jó reggelt kívánok augusztus 25-én, kedden, sok boldogságot a Lajosoknak, a Patriciáknak és a szülinaposoknak is. 10 perccel múlt 6 óra, Maxim Levente vagyok, és mindjárt indítom a Cut and Move slágerét, Get Serious. Előtte még Nagy Adri énekel, most pedig a Black Eyed Peas jön a Don't Lie-jal. Jó reggelt!

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 25-én kedden a hamburger, a citromos viszki és a banánhajó világnapján. Aki pedig névnapos, szülinapos ismerősét szeretné fölköszönteni, megteheti. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Pontosan egy hét múlva kezdődik az iskola, akkor biztosan nagyobb lesz a tumultus az utakon, de ha most is dugó, baleset van valahol, a közlekedési info is ugyanide jöhet. Armand van Helden, My My My című dalával megyünk tovább.

0: Blast FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél hét jönnek a friss hírek. Egyébként azt látom, hogy újból melegszik vissza az idő. Csütörtökön és pénteken megint kánikula lesz, a pénteken lesz a legmelegebb, aztán szombaton egy újabb érkező hidegfront hűsíti majd a hőséget. De hogy pontosan milyen időnk lesz addig, így ma is, kiderül a hírek végén, amelyet a French Affair Sexy című dala követ.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Szeptember 12-ig várják a családi olvasásmánia megfejtéseit. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, de pénteken Polgárdiban a közösségi házban is adhatunk vért. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyigazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Javában tart a családi olvasásmánia, a megfejtéseket szeptember 12-ig várják. A Vörösmarty Mihály Könyvtár idén 65 kötetet válogatott össze, ezek listája már elérhető az intézmény weboldalán, tájékoztat a város oldala. A kiadványokból egy-egy nem kölcsönözhető példány az olvasóteremben is megtalálható. A művekhez online kvízek és fejtörők készültek, amelyeket szintén a honlapon lehet kitölteni. A gyermekeket és a felnőtteket külön jutalmazzák, a több családtaggal nevezők pedig könyvajándékot kapnak. Az eredményhirdetést az Országos Könyvtári Napok keretében október 9-én tartják. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilvatermés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta rádiónak Apáti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Délelőtt növekszik, vastagszik a felhőzet, egyre inkább borult lesz az ég, de eleinte szűrt napsütés ekkor is várható. Eső zápor a délután folyamán némileg nagyobb eséllyel fordulhat elő. 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet, este 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Szerda reggel a hőmérséklet 14-17, délután 30-31 fok közelében alakul, csapadékra holnap nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét második napján, a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarja majd. A Dunántúlon és az ország középső tájain záporok, zivatarok alakulhatnak ki, ezek estére kelet felé haladnak tovább. A maximum 24-33 fok között alakul. Nem sokára a Savage Garden, előtte még az Irie Mafia, most pedig Amy Winehouse folytatja a kedreggelt. You know I'm no Gucci.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Az úton lévők küldhetik a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Én pedig készülök cserébe, spanyol tengerparti hangulattal. Negrokán, Kádavez, és jön majd Vastag Csaba is.
2: Bár, hogy kérném, úgy sem felnél.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Bori vár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetesrend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patikat többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika butorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Még lehet jelentkezni a Herman László zeneiskolába. Hamarosan lezárul a nevezés a fehérvári lecsó főző vígasságra. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink

0: jelentkeznek. Pótfelvételit hirdett több tanszakra a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium is, ami. A 2026-2027-es tanévre gyerekeket és felnőtteket is várnak, akik most kezdenek zenét tanulni, vagy folytatnák korábbi képzésüket. Több szak közül lehet választani, jazzgitára, cimbalomra, valamint fúvósokra, elsősorban furujára, klarinétra és klasszikus szakszofonra lehet még jelentkezni. Az alkalmassági meghallgatásokat augusztus 27-ig naponta tartják az intézmény Városháztéri épületében, közölte az önkormányzati kommunikációs központ. Már csak néhány napig lehet nevezni az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A főzőcsapatok szerdán éjfélig adhatják le a jelentkezésüket online. A 21. alkalommal megtartott közösségi esemény szeptember 12-én várja a résztvevőket Székesfehérváron, ahol családok, baráti társaságok és kollégák ragadnak fakan alatt, írja Feol. A versenyen ezúttal is eldől, ki érdemli ki a Lecsó király címet, emellett gazdára talál a Sipi emlékkupa és a zsűri külön díja. A vigasságnak a Dózsa György út, az Icsiriget, a Szegfi Gyula, az Ányos Pál, a Besnyák Bernát, az Ősz utca, valamint a Várkörút által határolt terület ad otthont. Kedvezőtlen időjárás esetén szeptember 19-én tartják a programot. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta rádiónak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
1: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 liter.
0: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt növekszik, vastagszik a felhőzet, egyre inkább borult lesz az ég, de eleinte szűrt napsütés ekkor is várható. Eső zápor a délután folyamán némileg nagyobb eséllyel fordulhat elő. 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet, este 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Szerda reggel a hőmérséklet 14-17, délután 30-31 fok közelében alakul, csapadékra holnap nem kell számítani.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az időközben három tagúra fogyatkozott: Pussycat Dollzal, Nicole Scherzinger, Kimberly Watt és Ashley Roberts pedig szeptember 9-én indulnak turnéra. Hozzánk legközelebb Prágában láthatóak majd szeptember 23-án. Szól már is a Buttons, 7 óra elmúlt, jó reggelt! Maxim Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 25-én kedden. Ezen a napon született méghozzá 575 évvel ezelőtt Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője. Hamarosan még több info, érdekesség augusztus 25-éről. Most Eminem folytatja a Lose Yourself-el.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: If you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

0: FM, a legjobb zenék a hét második napján. 24-33 fok, sok napsütés várható a nap első felében. Délután nyugat felől záporok, zivatarok jönnek majd. Részletes időjárás jelentés és további friss infók a hírekben, amelyet a Backstreet Boys dala követ majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Múzeumpedagógiai programokat mutatnak be Székesfehérváron. Újra várja a gyerekeket a Székesfehérvári Vívósport Egyesület. Délután 29-30 fok vár. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Több kulturális intézmény programjait ismerhetik meg a Székesfehérvári Múzeum pedagógiai bőrzén. A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ közös rendezvényét szerdán tartják. Az előadásokon bemutatkozik az Alumíniumipari Múzeum, a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, valamint a házigazda kínálata. Szó lesz a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társaságáról és a 12. Országos Népmese Konferenciáról is, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Ezt követően személyes beszélgetésekre nyílik lehetőség a kapcsolódó szervezetek vezetőivel. A délután ingyenes tárlatvezetéssel zárul a Tótusztusz teljesen a tiéd című kiállításon. A program díjmentes, előzetes regisztráció ajánlott. Szeptembertől ismét várják a vívás iránt érdeklődő gyerekeket Székesfehérváron. A Székesfehérvári Vívósport Egyesület mávelőre vívó szakosztálya 6 és a 12 év közötti kezdőknek szeptember 2-án tartja az első edzést a Szent István mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum tornatermében. A legkisebbek fokozatosan, játékos formában ismerkedhetnek meg a sportággal, tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A vívás fejleszti a gyorsaságot, a koordinációt, a koncentrációt és a reakcióidőt, miközben folyamatos gondolkodást, taktikai döntéseket és fegyelmet igényel. A cél, hogy a fiatalok megszeressék a mozgást, sikerélményeket szerezzenek és közösségben fejlődjenek. A szeptember 2-ai alkalom 16 órakor kezdődik, ezt követően hétfőnként és szerdánként 16 és 17 óra között tartják a foglalkozásokat. További információt Móroc Balázsnál lehet kérni. Korszerűsítették a Gárdonyi Általános Iskola áramellátását. Az elavult bekötést megszüntették, helyette új mérőhelyet és csatlakozást alakítottak ki, írja a település közösségi oldala. Az intézmény teljes áramfogyasztása ezentúl korszerű, áramfázisú rendszeren keresztül működik. A fejlesztést több műszaki és szolgáltatói egyeztetés előzte meg. A tanév már a korszerűsített rendszerrel indulhat. Délelőtt növekszik, vastagszik a felhőzet, egyre inkább borult lesz az ég, de eleinte szűrt napsütés ekkor is várható. Eső zápor a délután folyamán némileg nagyobb eséllyel fordulhat elő. 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet, este 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Szerda reggel a hőmérséklet 14-17, délután 30-31 fok közelében alakul, csapadékra holnap nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 25-én kedden Lajos Patrícia napja van. Sok boldogságot névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak. 1930-ban ezen a napon született Sean Connery, skót színész, James Bond első megformálója. 1949-ben a mai napon született Gene Simmons, magyar származású amerikai basszusgitáros énekes dalszerző, a Kiss alapító tagja. augusztus 25 megszületett Tim Burton, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint a Beetlejuice, Kísértett história, az Ollókezű Edward vagy a Támad a Mars. 1961-ben a mai napon született Billy Ray Cyrus, amerikai énekes gitáros dalszerző, Miley Cyrus édesapja. A sor pedig a 88-as születésű Alexandra Burke zárja, a Brit X-Faktor 2009-es győztese. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezd be a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
4: A fehérvári jog, közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában, a Városháztér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943. szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi városá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtöm tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
4: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Mezőföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból Istvánfitól ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet duzzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Szeptember 12-ig várják a családi olvasásmánia megfejtéseit. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. A mikrofonnál Picsóri Erika. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári terület

0: központi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, de pénteken Polgárdiban a közösségi házban is adhatunk vért. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyigazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Javában tart a családi olvasásmánia, a megfejtéseket szeptember 12-ig várják. A Vörösmarty Mihály Könyvtár idén 65 kötetet válogatott össze, ezek listája már elérhető az intézmény weboldalán, tájékoztat a város oldala. A kiadványokból egy-egy nem kölcsönözhető példány az olvasóteremben is megtalálható. A művekhez online kvízek és fejtörők készültek, amelyeket szintén a honlapon lehet kitölteni. A gyermekeket és a felnőtteket külön jutalmazzák, a több családtaggal nevezők pedig könyvajándékot kapnak. Az eredményhirdetést az Országos Könyvtári Napok keretében október 9-én tartják. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilvatermés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta rádiónak Apáti Ferenc, a FruitFab Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
1: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
0: Délelőtt növekszik, vastagszik a felhőzet, egyre inkább borult lesz az ég, de eleinte szűrt napsütés ekkor is várható. Eső zápor a délután folyamán némileg nagyobb eséllyel fordulhat elő. 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet, este 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Szerda reggel a hőmérséklet 14-17, délután 30-31 fok közelében alakul, csapadékra holnap nem kell számítani.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: De előbb egy közlekedési info. Tamástól tudjuk, hogy Pécs közelében az 58-as főúton az M60-as csomópontnál két autó ütközött, a Harkány felé vezető sávokat lezárták. Köszönjük. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber, 5 perccel múlt 8. A hölgyek uralják ezt a fél órát, legalábbis énekhang tekintetében. Jerry Halliwell, Zséda, Macy Gray és az Olive is jön. Jó reggelt, Max Emlevente vagyok.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedés. Tamástól tudjuk, hogy az 58-as főúton Pécs közelében az M60-as csomópontnál két autó ütközött, a Harkány felé vezető sávokat lezárták. És Ádám szólt, hogy most nemrég történt baleset az M0-áson, az M1-es felé Dunaharasztinál. Ott 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat! Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön az Afro Medúza a Besten. Jó reggelt!
1: Best.

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél 9. augusztus 25-én kedden, 24-33 fokra délután, délnyugaton, nyugaton, záporokra, zivatarokra, egyébként pedig napsütéses, néha gomoly felhős időre kell készülnünk. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán Sola Alma énekel.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, do-do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Még lehet jelentkezni a Herman László zeneiskolába. Hamarosan lezárul a nevezés a fehérvári lecsú főző vígasságra. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Pótfelvételét hirdett több tanszakra a Székesfehérvári Herman László zeneművészeti szakgimnázium és AMI. A 2026-2027-es tanévre gyerekeket és felnőtteket is várnak, akik most kezdenek zenét tanulni, vagy folytatnák korábbi képzésüket. Több szak közül lehet választani, jazzgitára, cimbalomra, valamint fúvósokra, elsősorban furujára, klarinétra és klasszikus szakszofonra lehet még jelentkezni. Az alkalmassági meghallgatásokat augusztus 27-ig naponta tartják az intézmény Városháztéri épületében, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Már csak néhány napig lehet nevezni az idei fehérvári lecsó főzővégasságra. A főzőcsapatok szerdán éjfélig adhatják le a jelentkezésüket online. A 21. alkalommal megtartott közösségi esemény szeptember 12-én várja a résztvevőket Székesfehérváron, ahol családok, baráti társaságok és kollégák ragadnak fakanalat, írja Feol. A versenyen ezúttal is eldől, ki érdemli ki a Lecsó király címet, emellett gazdára talál a Sipi emlékkupa és a zsűri külön díja. A vigasságnak a Dózsa György út, az Icsiriget, a Szegfű Gyula, az Ányos Pál, a Besnyák Bernát, az Ősz utca, valamint a Várkörút által határolt terület ad otthont. Kedvezőtlen időjárás esetén szeptember 19-én tartják a programot. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta rádiumnak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
2: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 liter.
1: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt növekszik, vastagszik a felhőzet, egyre inkább borult lesz az ég, de eleinte szűrt napsütés ekkor is várható. Eső zápor a délután folyamán némileg nagyobb eséllyel fordulhat elő. 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet, este 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Szerda reggel a hőmérséklet 14-17, délután 30-31 fok közelében alakul, csapadékra holnap nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: You ready, me? Let's go get 'em.

0: a világ ellen. Best FM a legjobb zenék. Augusztus 25-én kedden nem egyszerű pár helyen a helyzet, ha autózunk. Az egyik ilyen az M1-es Budapest felé, ahol Bicskénél az átterelt sávban lerobbant egy kis busz 3-4 kilométeres torlódást okozva. 5-6 kilométeres már a dugó az M0-áson az M1-es felé Dunaharasztitól, ott két autó ütközött, és dolgoznak az M7-esen Budapest felé Érdnél, ott is 1-2 kilométeren lelassul a pálya. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már csak egy hét maradt a vakáció végéig, vagy még egy hétig nyári szünet van. Ki melyiket választja? Aki az utóbbit, az magasra a kezeket. Throw your hands in the air, a Flip the Script-tel is nosztalgiázunk majd 9 után, amikor biztosan zenél a Back to Black is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskolakezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A gyorsforgalmi utak leállósávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leállósávot. A Kreszt egyértelműen kimondja, hogy a leállósávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Múzeumpedagógiai programokat mutatnak be Székesfehérváron. Újra várja a gyerekeket a Székesfehérvári Vívósport Egyesület. Délután 29-30 fok vár. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Több kulturális intézmény programjait ismerhetik meg a Székesfehérvári Múzeum pedagógiai bőrzén. A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ közös rendezvényét szerdán tartják. Az előadásokon bemutatkozik az Alumíniumipari Múzeum, a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a Székesfehérvári Egyház

0: Megyei Múzeum, valamint a házigazda kínálata. Szó lesz a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társaságáról és a 12. Országos Népmese Konferenciáról is, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Ezt követően személyes beszélgetésekre nyílik lehetőség a kapcsolódó szervezetek vezetőivel. A délután ingyenes tárlatvezetéssel zárul a Tultusztusz teljesen a tiéd című kiállításon. A program díjmentes, előzetes regisztráció ajánlott. Szeptembertől ismét várják a vívás iránt érdeklődő gyerekeket Székesfehérváron. A Székesfehérvári Vívósport Egyesület MÁV előre vívó szakosztálya 6 és a 12 év közötti kezdőknek szeptember 2-án tartja az első edzést a Szent István mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum tornatermében. A legkisebbek fokozatosan, játékos formában ismerkedhetnek meg a sportággal, tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A vívás fejleszti a gyorsaságot, a koordinációt, a koncentrációt és a reakcióidőt, miközben folyamatos gondolkodást, taktikai döntéseket és fegyelmet igényel. A cél, hogy a fiatalok megszeressék a mozgást, sikerélményeket szerezzenek és közösségben fejlődjenek. A szeptember 2-ai alkalom 16 órakor kezdődik, ezt követően hétfőnként és szerdánként 16 és 17 óra között tartják a foglalkozásokat. További információt Móroc Balázsnál lehet kérni. Korszerűsítették a Gárdonyi Általános Iskola áramellátását. Az elavult bekötést megszüntették, helyette új mérőhelyet és csatlakozást alakítottak ki, írja a település közösségi oldala. Az intézmény teljes áramfogyasztása ezentúl korszerű áramfázisú rendszeren keresztül működik. A fejlesztést több műszaki és szolgáltatói egyeztetés előzte meg. A tanév már a korszerűsített rendszerrel indulhat. Délelőtt növekszik, vastagszik a felhőzet, egyre inkább borult lesz az ég, de eleinte szűrt napsütés ekkor is várható. Eső zápor a délután folyamán némileg nagyobb eséllyel fordulhat elő. 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet, este 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Szerda reggel a hőmérséklet 14-17, délután 30-31 fok közelében alakul, csapadékra holnap nem kell számítani.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élőkön George Michael dalával Flawless Go to the City, készül Lutrisa McNeil, Someone Loves You Honey, de hallhatjuk majd a Gorillazt, az E17-t és Janet Jackson-t is. Hello, jó reggelt, jó utat, jó pihenést a nyár finisében, 5 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
1: Best FM, a legjobb zenék.
3: Like no other. Flawless.

Best FM a legjobb zenék, és valamit minden autósnak tudnia kell, aki az M0-áson halad az M1-es felé, de még nem érte el az M5-ös csomópontot. Ott le lehet hajtani, ugyanis ott a sor vége Dunaharasztinál történt baleset, 8-9 kilométeres a torlódás. Az utak hírei után időutazás, 1993-ban az East 17-nel a Besten.

Best FM, ha a legjobb zenék. Madonna és Britney érkezik, a pop nagyasszonya pedig nemrég Korfun ünnepelte születésnapját. A helyieket, a kis falu lakóit pedig megkérték, hogy zárják be ablakaikat, valószínűleg azért, hogy megkíméljék Madonnát a kíváncsi szemektől. Gyaníthatóan a tiltás pedig még több kíváncsi szemet szült. Me Against the Music a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Best FM a legjobb zenék. A pop királyával emlékeztünk a 90-es és 2000-es évekre, és jön egy újabb klasszikus ebből a korszakból, a Lady Marmalade, augusztus 25-én kedden, 27-32 fok napsütés délután, délnyugaton és nyugaton egy-egy zápor zivatar sem kizárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük embertelenül jó dalokkal.
2: Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is, esztelen jó.
1: És az embertelen dal 2022-es verziójával, Geszti Pétertől, Lotfi Begitől és természetesen Presser Gábortól, és játszom majd Lisa Stansfield slágerét is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Szeptember 12-ig várják a családi olvasásmánia megfejtéseit. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, de pénteken Polgárdiban a közösségi házban is adhatunk vért. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyigazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Javában tart a családi olvasásmánia, a megfejtéseket szeptember 12-ig várják. A Vörösmarty Mihály Könyvtár idén 65 kötetet válogatott össze, ezek listája már elérhető az intézmény weboldalán, tájékoztat a város oldala. A kiadványokból egy-egy nem kölcsönözhető példány az olvasóteremben is megtalálható. A művekhez online kvízek és fejtörők készültek, amelyeket szintén a honlapon lehet kitölteni. A gyermekeket és a felnőtteket külön jutalmazzák, a több családtaggal nevezők pedig könyvajándékot kapnak. Az eredményhirdetést az Országos Könyvtári Napok keretében október 9-én tartják. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta rádiónak Apáti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott

0: Abszolút az import uralja a piacot, Szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Délelőtt növekszik, vastagszik a felhőzet, egyre inkább borult lesz az ég, de eleinte szűrt napsütés ekkor is várható. Eső zápor a délután folyamán némileg nagyobb eséllyel fordulhat elő. 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet, este 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Szerda reggel a hőmérséklet 14-17, délután 30-31 fok közelében alakul, csapadékra holnap nem kell számítani.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Augusztus 25-én kedden 4 perccel 10 után Lajosok, Patriciák, szülinaposok, őket lehet ünnepelni. Mondok hívható SMS, Viber elérhetőséget, ez egy és ugyanaz a szám. 0620 55 55 155 és még több szám, zeneszámok. Martin Solveig, Rockin' Music, hamarosan Coolio dalt is hallgatunk, az óra Spillerrel és Sophie Alice Baxterrel indul.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, van szerencsém fölkonferálni egy kollégámat, mert hogy Mooni Love, az angol rapper és színésznő, napjainkban rádiós műsorvezető. 1990-ben megjelent It's a Shame című dalát indítom, egyébként kétszer is jelölték Grammy-díjra, és ő az első brit női hip-hop előadó, aki ezt a kitüntetést elnyerte.

0: Next FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, több autó ütközött az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében. A torlódás 5-6 kilométer. M3-as Budapest felé Bag és Gödöllő között mozgó munkavégzés miatt a belső sávot lezárták, a torlódás 1-2 kilométeres, és ugyanekkor az M0-ás déli szektorában Dunaharaszti térségében az M5-ös felé vezető oldalon szintén mozgó munkavégzés miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM a legjobb zenék a 60-as éveket idéző, de 94-es sláger Edwin Collins dala a Girl Like You után. 2000 az évszám Madison Avenue és a Who the Hell Are You folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között augusztus 25-én kedden, és ha kedd, akkor Funky Soul a Night Shift-ben 6-tól Whiteboy-tól, 7-től DJ Hangyától a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Aki úgy érzi, egy kicsit alább hagyott a reggeli lendülete, az nincs egyedül.
2: Legyen valami pezsgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Legyen valami, jön majd a huligánzés a délelőtt utolsó órájában, sőt, bejárhatjuk a világot a Daft Punk-kal. Szól majd az Around the World, ha pedig útközben dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel elindul a várólisták csökkentését célzó program. Megszűnt a krízishelyzet a villamosenergia ellátásban. Állami megemlékezés lesz a Mohács 500 emléknapon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, ezt az egészségügyi miniszter közölte Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, a beteg elégedettségi platformot is elindítják, emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is, és tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető arra is kitért, hogy 2027 elejétől önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság működik majd. Már nincs krízishelyzet a hazai villamosenergia ellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamosenergia rendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egésznapos program Mohácson és Sátorhelyen zajlik majd augusztus 29-én. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartáson emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen maga a csata is megelevenedik majd. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együtt az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Edman Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak.

0: fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A nu metal királyai népszerűbbek, mint valaha, és a Limp Bizkit amellett, hogy turnézik, arra is szakított időt, hogy stúdióba vonuljon és befejezze végre tavaly elkezdett 7. stúdióalbumát. Nagy az igény rá, hiszen 2021 óta nem hallottunk tőlük új anyagot. Most 2003-as Behind Blue Eyes című dalukkal indul a délelőtt utolsó órája.
2: Best

0: Best FM a legjobb zenék. A Velszi énekesnő Donna Louise 96-os bemutatkozó dalával megy tovább a délelőtt utolsó órája, melynek eredeti címe az lett volna, hogy Lydia, ugyanis az inspirációt egy Love for Lydia című novella adta a szerzőnek, végül pedig a novellában is elhangzó I Love You Always Forever idézet lett a befutó.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as Budapest felé Kerekharasztól, úgy 6 kilométeren. Az M0-as az M5-ös felé Dunaharaszti térségében, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni ott is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy nagyon vidám dallal, a Hey Soul Sisterrel, a San Franciscói Train slágerével indul a Best délután, na és Majoros Ritával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel elindul a várólisták csökkentését célzó program. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Bronzérmes a magyar páros az öttusa VB-n. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, ezt az egészségügyi miniszter közölte Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, a beteg elégedettségi platformot is elindítják, emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is, és tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető arra is kitért, hogy 2027 elejétől önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság működik. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét napon felszólal. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Már nincs krízishelyzet a hazai villamos energiaellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamosenergiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, újabb fertőzéseket regisztráltak, de a térségben Észak-Macedóniában alakult ki a legsúlyosabb járványhelyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 beteget azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. A fertőzést a szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed, és az esetek 80%-ában nem okoz tüneteket. Az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek veszélyeztetett. Magyar bronzérem született az öttusázók világbajnokságán Kínában. A Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban szerezte meg a harmadik helyet. A számban a dél-koreaiak győztek, és a fehér oroszok szerezték meg az ezüstérmet. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másút nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot mindenkinek, igazán kellemes délutánt, így kedden is, és szó szerint délután.

0: után. Néhány percen Majoros Rita vagyok, jó étvágyat azoknak, akik éppen ebéd közben hallgatják a Best FM-et, nekik szól majd a Chocolate Puma és az Always and Forever. A desszert mellé pedig a train elindul az óra, jön a Hazel Sister, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek, töltsük együtt!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Hát szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy eddig egészen jól alakult a kedd, és hogy velem töltik a délután néhány óráját. Én délelőtt ilyen nagy mosással, meg takarítással voltam elfoglalva, miközben sorozatot néztem. Nem tudom önök, hogy vannak veled, de nekem kell valami, ami szól úgy a háttérben a takarítás közben, hogy úgy ellehessek a gondolataimmal. És nagyon régen volt olyan sorozat, amire annyira rá tudtam kattanni, mint most a Chicago Medre, egy jó kis kórházas sorozat. Egyébként már egészen régi. Én valahogy még most futottam bele, és egyszerűen alig bírtam abba hagyni. De hát ugye jöttem, és hoztam a legjobb zenéket a mai délutára is. Például Melanie C dalát, You'll Never Be The Same Again. Itt lesz Mark Ronson is, az Uptown Funk-kal, Bruno Mars-szal. Most pedig egy igazi, ilyen életigellő dal érkezik Bob Marley-től. Ez a Sun Is Shining, hamarosan napkérdését is hozok, illetve mindenféle információt, úgyhogy szép délutánt mindenkinek. Sun Is Shining!

0: Best FM a legjobb zenéke. Délután is elég sokan vannak és lesznek is még az utakon, úgyhogy folyamatosan jövök a közlekedési információkkal, de tudják, mi dolgozunk ma is együtt, utazunk együtt. Ha látnak valamit az utakon és info lehet a többi autózónak, akkor írjanak vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban, ezt az infót kaptam, méghozzá az M0-as autóút déli szektorában, Dunaharasztinál. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométerek között. Itt a munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás, torlódás van. Az M5-ösön Budapest felé Örkény és Újhartyán között pedig az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak, a belső sávban itt is mozgó munkavégzés mellett, úgyhogy a munkaterület mögött most már legalább 4 kilométert is meghaladta a torlódó kocsisor. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek tehát infója van, ide várom. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is röppent egy óra délutánból, úgyhogy pár perc múlva egy óra lesz. Friss híreket hallgatunk, aztán jó zenéket. 90-es, 2000-es évek, úgyhogy jön majd Honey Beast és a Pánik. És aztán eszeveszett tánc, és a Shaft, na meg a Mucho Mambo Sway.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a mentők kiérkezési adatai, ismerjük fel, ha csalók telefonálnak, állami megemlékezés lesz a Mohács 500 emléknapon. Villányi Eszter vagyok. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt az országos kiérkezési idő. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének. Ilyet a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el a idősebb hozzátartozók arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egésznapos program Mohácson és Sátorhelyen zajlik majd augusztus 29-én. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartáson emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen maga a csata is megelevenedik majd. Magyar bronzérem született az öttusázók világbajnokságán Kínában. A Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban szerezte meg a harmadik helyet. A számban a dél-koreaiak győztek, és a fehér oroszok szerezték meg az ezüstérmet. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk, lassan 4 perccel, megy tovább a délután a jó hangulat és a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi. Shift, Mucho Mambo Sway, remélem jöhet egy kis mambo, de itt lesz a Destiny's Child, és jön ma George Michael, és a Moloko is a Sing It Back-kel, Shaggy pedig Rick Rock-kal indítja az órát. Jön az It Was a Me. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. Yo, man. Yo. Open up, man. Girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

Best FM-mal a legjobb zenék. Meg is hoztam a napkérdését. Itt vagyunk lassacskán, a nyár vége feléhez közelítve nagyon sokan voltak nyaralni az elmúlt hónapokban. Sokan, vagy sokaknak még hátra van a nyaralás. Én bevallom őszintén, én jobban szeretek ilyen elő- és utószezonban nyaralni. Nekem akkor egy kicsit nyugisabb, de ma az utazáshoz úgy kapcsolódik a napkérdése, hogy kinek mi van a bakancslistája legtetején. Mi az a hely, ahová akár most rögtön elutazna, vagy azt mondja, hogy az életében még oda legalább egyszer el kell jutnia. 0620 55 55 155 jöhetnek ide a bakancslisták, és hogyha meg is indokolják, hogy miért pont oda szeretnének menni, annak kifejezetten örülni fogok. Csináljunk akár egymásnak ilyen különböző kis utazási tippeket, terveket. Jöhetnek tehát, mellé pedig George Michael és az Amazing, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Pist írt egy üzenetet, hogy baleset történt a Margit körúton Budapesten, méghozzá a Mechvárt liget után, a Bem József utcai kereszteződés előtt. Nagyon szépen köszönöm a pontos információt. 0620 55 55 155 ez a számunk, hogyha bárkinek információja van bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Az M0-as autóút északi szektorában Csömörnél az M3-as autópálya felé a 64-es és a 63-as kilométerek között szalagkorlátot javítanak. A külső sáv van zárva, a munka mögött már több kilométeres a torlódás. Több autó ütközött az M5-ösön Ócsánál a főváros felé. A 26-os kilométernél mind a két sávban megindult a forgalom, de közel 10 kilométeres a torlódás, ami kialakult a baleset mögött, úgyhogy azért kelleni fog még a türelem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha tényleg van más információjuk, kerülő útról tudomásuk, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér dala zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, előtte gyorsan egy útinfó. A Pongrácz út és a Kerepesi út kereszteződésében baleset történt. Ricsitől kaptam az információt, nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy ha valaki Budapesten arra felé jár és megerősíti az infót, megköszönöm, de ha más infójuk van, 06 20 55 55 155, ide írják meg. Én pedig gyorsan a következő órai terítéket hozom, mielőtt jönnek a legfrissebb hírek kettőkor. Szóval itt lesz majd Deniz és Orsovai Reni dala, nem érdekel?

0: és utazunk majd Olaszországba. Jön Joe Bacsó és a Funky Groove a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műtét sikeres volt, a pilóta teljesen fel fog épülni. A baleset okait továbbra is vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt az országos kiérkezési idő. Már nincs krízishelyzet a hazai villamos energia ellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energia rendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energia rendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, újabb fertőzéseket regisztráltak, de a térségben Észak-Macedóniában alakult ki a legsúlyosabb járványhelyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 beteget azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. A fertőzést a szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed, és az esetek 80%-ában nem okoz tüneteket. Az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek veszélyeztetettek. Egyre több területen alkalmazzák a humanoid robotokat Kínában. Egyes ipari és mezőgazdasági munkafolyamatokban is tesztelik őket. Például egy vegyipari vállalat a berendezések ellenőrzését, vagy a mérgező gáz szivárgás felderítését bízza rájuk, de paradicsomszedésben is közreműködnek a robotok. Azt is megállapítják, érette a termés. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Desiree Life, hát imádom ezt a dalt. Már nagyon-nagyon régen hallottuk, úgyhogy talán pont itt az ideje. Érkezik ő is hamarosan, de csak Deniz és Orsovai Reni nem érdekel dala után. Rihanna és az SOS pedig már nyitja is az órát, én pedig szép kedd délutánt kívánok mindenkinek. Tartsanak velem!
1: Best FM!

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. Kinek mi van a bakancs listája tetején, és miért? Ma délután ez a kérdésem. Andi azt írja, nálam Izland van a bakancs lista tetején, imádom a vadregényes tájakat, és egyszer szeretném élőben látni a sarkifényt. Szerintem ez valami egészen földön túli élmény lehet, az biztos. Péter is írt, Japánba szeretnék eljutni, gyerekkorom óta érdekel a japán kultúra, lenyűgöz, de igazából nagyvárosokat is meglátogatnék, sőt, egy kis vidéki faluban is szívesen eltöltenék pár napot, micsoda tervek. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttnek a bakancslistás álmok, tervek, de azt is kérdezte Peti, hogy nekem mi szerepel a bakancslistám tetején, és miért. Nekem Mexikó, és a vidéki Mexikó is, és nyilván a nagyvárosok is. Nagyon sok nyarat töltöttem a nagymamámnál, aki nagyon szerette a mexikói szappanoperákat, és együtt néztük ezeket, már felnőtt koromban is. És hát bevallom őszintén, ciki vagy nem ciki, bár erről már máskor is meséltem, hogy én a mai napig rajongok a mexikói szappanoperákért, és nagyon szeretném akár ezeknek így a forgatási helyszíneit is, a haciendákat bejárni. Engem legyűgöz ez a világ, és nagyon-nagyon szívesen elmennék. Szóval nekem ezek a terveim jöhetnek az önöké is, na meg mellé egy kis olasz hangulat, ha már utazunk. Joe Bacio, Funky Groove a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék. A 46-os főúton Gyoma Endrő térségében kigyulladt egy kis busz. A 48-as kilométernél tart az oltás és a műszaki mentés, úgyhogy félpályán halad a forgalom. A 83-as főúton Gyarmat térségében a Győr felé vezető oldalon egy autó kapott defektet, és a külső szalagkorlátnak ütközött. A 42-es kilométernél zárva a külső sáv. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Önök is látnak valamit az utakon, írjanak vagy hívjanak. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
2: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Szeptember 12-ig várják a családi olvasásmánia megfejtéseit. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, de pénteken Polgárdiban a közösségi házban is adhatunk vért. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyigazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Javában tart a családi olvasásmánia, a megfejtéseket szeptember 12-ig várják. A Vörösmarty Mihály Könyvtár idén 65 kötetet válogatott össze, ezek listája már elérhető az intézmény weboldalán, tájékoztat a város oldala. A kiadványokból egy-egy nem kölcsönözhető példány az olvasóteremben is megtalálható. A művekhez online kvízek és fejtörők készültek, amelyeket szintén a honlapon lehet kitölteni. A gyermekeket és a felnőtteket külön jutalmazzák, a több családtaggal nevezők pedig könyvajándékot kapnak. Az eredményhirdetést az Országos Könyvtári Napok keretében október 9-én tartják. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta rádiónak Apáti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
3: Estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Este és az éjszaka első felében közepesen, időnként erősen felhős lehet az ég, majd az éjszaka második felében csökken a felhőzet. Csapadék a késő esti órák

Kárpát, egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát én nem szeretném stresszelni a diákokat, de akárhogy is nézzük, nyakunkon a suli kezdés, augusztus 25-e van. De nem kell aggódniuk a szülőknek, mert jó hírt kaptak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriumától, ugyanis megfelelnek a termékbiztonsági előírásoknak azok a tanszerek, amelyekkel szeptembertől tanulnak majd a nebulók. A kormányhivatalokkal közösen vizsgálták azokat a termékeket, amiket a gyerekek majd nap mint nap használnak az új tanévben. Arra figyeltek főleg, hogy ezek a tanszerek ne tartalmazzanak olyan anyagokat, amelyek egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Így a gyurmák, zsírkréták, műanyag toltartók, valamint ceruza és tolvég díszítők kerültek nagyító alá. Nehéz fémeket és ftalátokat is kerestek, főleg azoknál a termékeknél, amelyeket a gyerekek akár a szájukba is vehetnek, például ugye a rágcsálható ceruza vagy tolvég díszítőknél, de szerencsére mindegyik megfelelt az előírásoknak. A szülőknek azt javasolja a hatóság, hogy figyeljenek oda a termékek minőségére, ne kizárólag az ár vagy a külsőség alapján döntsenek, hanem legyenek tudatosak, és figyeljék a kivitelezést és a tartóságot is. Úgyhogy így már biztonságosan indulhat suliba a gyermek. Ezt a hetet pedig felhasználhatjuk arra, hogy egy picit megpróbáljuk áthangolni őket, és a koránkelésre visszaállni, hiszen a nyáron szerintem sok gyermek szundított egy picit tovább, mint szokott, és erre jobb, hogyha az autósok is készülnek majd, hogy szeptembertől visszaáll a tanévkor megszokott forgalom, de hogy most mi a helyzet így kedden délután, Székesfehérvár és a Velencei tó térségének útjain én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob egy üzét, hogyha bármi furcsaságot tapasztal. 0623 555 525.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely zenéket akár jazzgitáron, cimbalmon vagy fúvóson is el lehet játszani, például azon az alkalmassági meghallgatáson, amit a székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI hirdetett. Pótfelvételi meghallgatásról van szó, amelyet ma, holnap és holnap után tartanak a zeneiskolában a délelőtti órákban. A nyári szünet utolsó hetében várják nem csak a gyerekeket, de a felnőtteket is, azokat, akik szívesen tanulnának, vagy folytatnák tanulmányaikat az előbb említett hangszereken, úgyhogy még gyorsan be lehet gyakorolni, aztán a tanároknak előadni az általunk kedvelt dalokat, akár jazzgitáron, cimbalmon, furuján, klarinéton, vagy klasszikus szaxofonon. Hogyha viszont dalolni szeretne, akkor ne menjen sehová, csupán hangosítsa fel a rádió készüléket, hiszen életünk legjobb zenét bármikor eldalolhatja, hogyha a 101,8-ra és a 90,4-re hangol, ahol a folytatásban már érkezik is a Gossip slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90,4.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

101.9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Berencei tó térségében is, amely térségben nagyon jó szívű emberek laknak, hiszen mintegy 400 tárgyi adomány és készpénz is érkezett a Gondtalan Suli Kezdés elnevezésű akció felhívására, amit ugye az Alba Bástya Központ és az egyik székesfehérvári üzletközpont közösen hirdetett meg. Augusztus 13-án indult ez az akció, amelynek során idén is várták a tanszeradományokat annak érdekében, hogy a szerényebb körülmények között élő helyi és környékbeli családok számára meg tudják könnyíteni az iskolakezdés időszakát. A beérkezett felajánlásokból mintegy 60 család iskolakezdési időszaka lesz könnyebb a térségben. A tanszercsomagok az iskolakezdéshez mindenkihez megérkeznek, majd hogy tényleg gondtalanul sétáljanak majd be a suliba a kis nebulók, amiről részleteket a város weboldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig a gondtalan zenehallgatás élményét találja, hogyha a 101.8-ra és a 90.4-re hangol, ahol a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában kalandozhat. A folytatásban például a Solvay-val.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Amikor feladnád.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád.
1: Az órát pedig DJ Sammy és Luna kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
5: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Még lehet jelentkezni a Herman László zeneiskolába. Hamarosan lezárul a nevezés a fehérvári lecsú főző vígasságra. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Pótfelvételét hirdett több tanszakra a Székesfehérvári Herman László zeneművészeti szakgimnázium is, ami. A 2026-2027-es tanévre gyerekeket és felnőtteket is várnak, akik most kezdenek zenét tanulni, vagy folytatnák korábbi képzésüket. Több szak közül lehet választani, jazzgitára, cimbalomra, valamint fúvósokra, elsősorban furujára, klarinétra és klasszikus szakszofonra lehet még jelentkezni. Az alkalmassági meghallgatásokat augusztus 27-ig naponta tartják az intézmény Városháztéri épületében, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Már csak néhány napig lehet nevezni az idei fehérvári lecsó főzővégasságra. A főzőcsapatok szerdán éjfélig adhatják le a jelentkezésüket online. A 21. alkalommal

0: Jelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta rádiumnak Linzmeier Szilvia, Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
1: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ez háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
0: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Este és az éjszaka első felében közepesen, időnként erősen felhős lehet az ég, majd az éjszaka második felében csökken a felhőzet. Csapadék a késő esti órákig még előfordulhat, éjjel már nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz. Szerda reggel a hőmérséklet 14-17, délután 30-31 fok közelében alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A 4 órási hírek után már is robogunk tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig olyan társaink lesznek, mint Marics Peti, vagy éppen Ember Márk, mert hogy itt lesz majd az El kell, hogy engedj, de pörög majd Enigmától is a Return to Innocence, az órát pedig DJ Sammy, és Donna kezdi már is itt a besten.
2: 101.8 és 90.4 Best

98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Kozmix egykori óriási slágere a Kisvilág szólt Totti Begi átdolgozásában, aki pedig a múzeumpedagógusok és a pedagógusok kisvilágát szeretné megismerni. Őt várják holnap délután 14 órától Székesfehérváron. A Szent István Király Múzeumban lesz ugyanis az a múzeumpedagógiai bőrze, amelyen a résztvevők előadások keretében ismerhetik meg például az Alumíniumipari Múzeum, a Vörös Marti Mihály Könyvtár, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum és a Szent István Király Múzeum múzeumpedagógiai kínálatát. Ezt követően pedig a 12. országos népmese konferenciára is sor kerül, majd 15:30-tól pedig ingyenes tárlatvezetésen vehetnek részt a jelenlévők a Totus Tuus teljesen a tiéd című kiállításban, amelyen a részvétel díjtalan minden érdeklődőt szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, amelyekhez bejelentkezésre sincs szükség, csupán a 101.8-ra és a 90.4-re kell hangolnia, ahol a folytatásban már érkezik is Enigma.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ezen a héten folytatódik a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi és Oktató Kórház onkológiai támogatóklubja. Most is várják a betegeket és hozzátartozóikat is 14.30 és 16 óra között a kórház konferencia termében. A téma tekintetében most a gyógynövények kerülnek a fókuszba, méghozzá ezek hatásáról a rákos sejtekre. A kórház arra bátorítja az érintetteket, hogy nyitottan, bizalommal forduljanak a szakembereikhez. A részvétel díjtalan, és nincs szükség előzetes regisztrációra sem. Sok szeretettel várják az érdeklődőket, tehát holnap délután 14.30-tól. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják Önt, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban már érkezik is Mák slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben holnap délután sok szeretettel várják az extrém sportok szerelmeseit, illetve a természet szerelmeseit ugyanis. A Szent István Király Múzeum Pelikán galériájában lesz majd egy beszélgetős program, ahol a táj véget ér, mi marad bennünk a természetből címmel. Ez a Láthatatlan Kertjeink kiállítás kísérő programja, amelyen arról lesz szó, hogy hogyan is tudjuk megőrizni magunkban a természeti környezethez kötődő élményeinket, és hogy ezek hogyan kapnak új formát a művészetben, vagy a szélsőséges tapasztalatokon keresztül. Rakoncai Gábor extrém sportoló lesz az egyik meghívott vendég, akivel Bokros Judit írónő beszélget majd. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát holnap délután 17 órától az eseményre. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják Önt, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol már is érkezik az Oasis slágere. Ez a Wonderwall.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incifinci szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy életünk legjobbjaival jövök vissza a folytatásban is. Úgyhogy pörög majd a nyári zápor.

0: az órát pedig Anastasia kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Múzeumpedagógiai programokat mutatnak be Székesfehérváron. Újra várja a gyerekeket a Székesfehérvári Vívósport Egyesület. Délután 29-30 fok vár. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Több kulturális intézmény programjait ismerhetik meg a Székesfehérvári Múzeum pedagógiai bőrzén. A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ közös rendezvényét szerdán tartják. Az előadásokon bemutatkozik az Alumíniumipari Múzeum, a Vörös Marti Mihály Könyvtár, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, valamint a házigazda kínálata. Szó lesz a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társaságáról és a 12. Országos Népmese Konferenciáról is, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Ezt követően személyes beszélgetésekre nyílik lehetőség a kapcsolódó szervezetek vezetőivel. A délután ingyenes tárlatvezetéssel zárul a Tótusz-Tusz teljesen a tiéd című kiállítás.

0: miközben folyamatos gondolkodást, taktikai döntéseket és fegyelmet igényel. A cél, hogy a fiatalok megszeressék a mozgást, sikerélményeket szerezzenek és közösségben fejlődjenek. A szeptember 2-ai alkalom 16 órakor kezdődik, ezt követően hétfőnként és szerdánként 16 és 17 óra között tartják a foglalkozásokat. További információt Móroc Balázsnál lehet kérni. Korszerűsítették a Gárdonyi Általános Iskola áramellátását. Az elavult bekötést megszüntették, helyette új mérőhelyet és csatlakozást alakítottak ki, írja a település közösségi oldala. Az intézmény teljes áramfogyasztása ezentúl korszerű áramfázisú rendszeren keresztül működik. A fejlesztést több műszaki és szolgáltatói egyeztetés előzte meg. A tanév már a korszerűsített rendszerrel indulhat. Estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő, este és az éjszaka első felében közepesen, időnként erősen felhős lehet az ég, majd az éjszaka második felében csökken a felhőzet. Csapadék a késő esti órákig még előfordulhat, éjjel már nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz. Szerda reggel a hőmérséklet 14-17, délután 30-31 fok közelében alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ahogy azt ígértem, a hírek után már robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig elkísér majd minket Justin Timberlake, itt lesz tőle a Señorita, és a Blaha Louisianától is a Nem Ereszt, aztán 18 órától startol majd a Best FM Night Shift, most pedig Anastasia énekel. Ez a Fade by Do.
2: 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei Tó térségében is, ahol Rúzsa Magdi dalolt nekünk a nyári záporról az elmúlt percekben. Hát bizony, abból azért el kéne bőségesen várjuk az esőt, annak ellenére, hogy imádom a nyarat, de azért tényleg ez a pusztító asztály, azért ez már nagyon-nagyon durva. A katasztrófa védelem folyamatosan arra hívja fel a lakosság figyelmét itt Fejér megyében is, hogy tűzgyújtási tilalom van érvényben országos szinten, és a pirotechnikai eszközök használatának mellőzését is kérik. Megszaporodtak sajnos az elmúlt hetekben a szabadtéri tűzesetek, amelynek következtében a katasztrófa védelem arra kérte a székesfehérvári városgondnokságot, hogy a korábban meghagyott területeken is végezzék el a szükséges kaszálást a tűzesetek kialakulásának és gyors terjedésének megelőzése érdekében. Ezen munkálatokat már augusztus eleje óta folyamatosan végzik a szakemberek, de arra kérik a lakosságot is, hogy a saját ingatlanuk környezetében is végezzék el a szükséges kaszálási és területfenntartási munkálatokat. A tűz terjedésének lassítása és megakadályozása érdekében az erdővel, mezővel határos lakó és zártkerti ingatlanok tulajdonosainak el kell távolítani a tűzveszélyes, száraz növényzetet, és arra kérik őket, hogy alakítsanak ki védősávokat. Azzal is segíthetjük a tűzgyújtási tilalom betartását, hogy az engedélyezett kerti sütés-főzés során csak a biztonságos gázüzemű vagy fa szenes technológiákat alkalmazzuk. Olvasható a Fejérvár megyei katasztrófa védelem weboldalán is, úgyhogy tartsuk be ezeket az intelmeket, ezeket az előírásokat annak érdekében, hogy ne történjen baj. De hogy egyébként mi újság van most így kedden délután a térségben, akár a közlekedésben, akár bármilyen más témában, én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob egy üzit, hogyha bármi fennakadást tapasztal. 0623 555 525.

0: 101.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Segi dalolt egy angyalkáról az elmúlt percekben. A fehér víz angyalkái pedig ezen a héten járják a térséget és leolvassák a vízmérőket. Holnaptól kezdve egészen szeptember 18-áig a H ütemnek megfelelően végzik a vízmérő leolvasást, amely érinti Székesfehérváron a Pozsonyi utat, a Béla utat és a Fiskális ut által körülhatárolt területet, valamint a Távirda utcát is. A megyeszékhelyen kívül még Abán, Alapon, Csákberényben, Csákváron, Egyeken, Gánton, Kőszárhegyen, Martonvásáron, Nádasladányban, Mezőkomáromban, Sárosdon és Sárpentelén is végzik a leolvasásokat, de fontos elmondanom, hogy ez nem a teljes lista, úgyhogy érdemes csekkolni a közösségi oldalukat a pontos infókért. Arra kérik a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőhelyeket, akiket pedig nem találnak otthon, kétszeri megkeresésre sem. Nekik a levélszekrényben hagynak egy leolvasólapot, és azt kérik, hogy azt postafordultával kitöltve küldjük nekik vissza. Én pedig arra kérem önt, hogyha bármilyen más hallgatói észrevétele vagy közlekedési infója van a térségből, akkor azt ne tartsa magában, csak SMS-ben vagy Viberen küldje el nekem forró drótunkra. Ez a 0623 555 525-ös SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Christina Aguilera slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy, és indul vele a kedd délutáni parti, a folytatásban pedig a Well Hello-val és Tidemivel megyünk egyet bulizni, méghozzá a diszkóklub elé, ezzel pedig én el is köszönök mára, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy velem tölti majd a szerdai Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Dettit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megjelent a tájékoztató az áfamentes gyógyszerekről, jön az állatkertek éjszakája. A következő napokban kevesebb felhő, több napsütés juthat majd nekünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már láthatjuk, milyen gyógyszerek lesznek áfamentesek szeptembertől. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A NAV emlékeztet, a könnyítés a főszabály szerint csak a receptköteles gyógyszerekre érvényes. A vény nélkül is kapható készítményekre még akkor sem lehet alkalmazni, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Emellett 0% lesz az áfa azoknál a termékeknél is, amelyeket a Patikában készítenek el receptúra alapján emberi gyógyításra. A részletes tájékoztatót a NAV honlapján találják. Műanyagtoltartókat, zsírkrétákat, gyurmákat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Megnézték például a termékek nehézfém, ólom vagy résztartalmát. A rákcsálható ceruza és tolvég díszítőknél pedig külön figyelték, nincsenek-e bennük egészségre ártalmas anyagok. Minden vizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A hatóság azt tanácsolja, vásárláskor a minőséget is mérlegeljük, a nyugtát pedig mindig őrizzük meg. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A NEBIH a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat. Részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a hivatal elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest és pestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, a házi sertésnek megakadályozza.
1: Éjjeli kalandokra várja látogatóit a fővárosi állatkert. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A budapesti park erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, látványetetésekkel, színpadi produkciókkal, bursnyi zónával és planetáriummal is készül. Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk, már 29-37 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Keddi rezidensünk DJ Hangya olyan lesz ma, mint a lány a népmesében. Hoz is mixet, meg nem is, jön is, meg nem is. Van is rajta ruha, meg nem is. Ezt mondjuk csak tippelem, mert hát elvileg nyaralni van a családdal, és hát gondolom, hogy a Balatonparton töltik az időt. De hogy természetesen azért mix nélkül nem hagy minket 7 és 8 között. Na de hát hol van az még? Pont egy órával később. Addig pedig 6-7-ig én White Boy, ha a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Ez a Night Shift.
1: Mivel hogy elég jó időket mondanak így a hét második felére, úgyhogy gyaníthatólag én is majd igyekszem még az utolsó szép nyári napokat valahol vízpart környékén tölteni, de hát nyárzáró ajándék nélkül senkit nem akartam hagyni. Úgyhogy 5 újabb mixet feltöltöttem a Mixcard profilomra, most már kereken 160 korábbi Night Shift-es mixből lehet mazsolázgatni. Dance, funky, classic house, hip-hop, R&B, chillás, deep house, szóval minden, ami hétfőtől vasárnapig így szokott lenni. Jó, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez az én profilom, és ott van az a bizonyos 160 darab mix, mindegyik mellett természetesen a tracklista is megtalálható.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor a következő órában virtuális funk érkezik Hangyának köszönhetően, aki azért mix nélkül nem hagyott minket erre a hétre, annak ellenére, hogy ő most hivatalosan nyaral és pihen. Hangya készüljél, mert jövő héten te indítod a szeptembert. Szóval Funky még egy órán keresztül, 7 és 8 óra között, pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Eladó egy magánsziget Velencében. Egyre melegszik az idő, a felhők is jobban szétszélednek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a cél a 15 perces kiérkezési idő, ehhez viszont több ponton be kell avatkozni. A stat.mentők.hu oldal már elérhető, itt havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában a segélyhívás indításától számítva országosan 26,4 perc alatt értek ki a mentők. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Az ilyen becsapások ismét egyre gyakoribbak. A tettesek rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, idős emberekkel hitetik el, hogy családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nélusi vírus. A szerbeknél eddig 11, a horvátoknál 3 beteget azonosítottak. A térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a járványhelyzet, itt már halálos áldozatai is vannak a kórnak. A fertőzést szúnyogok közvetítik. Eladó egy magánsziget a velencei lagúnák közepén, amint egy 6000 négyzetméteres területen egy több mint 200 éves erőd is áll, amelyet az egykori tulajdonos átalakított. Ezen kívül egy helikopterpálya és 2 kikötőhely is található itt. A sziget árát egyébként nem hozták nyilvánosságra. Holnap tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé bújik elő a nap, északkeleten viszont maradhatnak tartósabban felhős tájak is, zápor, zivatar leginkább keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján jöhet. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Hajnalban 13-18, nappal 28-34 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szeptemberben egy nappal korábban utalhatják a nyugdíjakat. Nyári szabadidős helyszíneket vizsgált a fogyasztóvédelem. Holnapra több napsütés juthat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megműtötték, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen balesetben megsérült pilóta. A vadászgép tegnap gyakorlat közben hibásodott meg. Vezetője a szolnoki bázisra irányította a repülőt, és a kényszerleszállás után katapultált. A gerince azonban megsérült, operációra volt szükség. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Budapesti Honvéd Kórház közlése alapján jelezte, a műtét sikeres volt, a pilóta teljesen fel fog épülni. A baleset okait vizsgálják. A szokottnál egy nappal korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben. A juttatást általában a hónap 12. napján utalják, ez viszont most szombatra esik, így már 11-én pénteken küldik a pénzt a számlákra az államkincstár közlése szerint. Több mint 1300 rászoruló diák tanévkezdését segít idén a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket programnak köszönhetően augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, majd több határon túli helyszínen osztják szét az adományokat, iskolatáskákat, tanszereket. Tanszercsomagokat állított össze önkénteseivel az Ökumenikus Segélyszervezet is. Emellett idén a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására is gyűjtenek. Gond volt minden ötödik nyári szabadidős helyszínnel a fogyasztóvédelem eddigi ellenőrzésein. A vizsgálatok a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatódnak, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valamilyen jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk, már 29-37 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A hétvége folyamán péntek szombat magasságában. Talán nyitottam ott még vasárnap is, azért lesz olyan idő, hogy esetleg még egyszer idén nyáron utoljára érdemes lesz előkapni a matracokat, a szapokat és felpumpálni. Pont ahogy Danzel is mondja az óra legelején, pump it up! Ezzel indul a következő óra itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, nem tudom, volt-e valaha ilyen a pop történelemben, hogy előbb volt lemezbemutató koncert, mint ahogy a lemez elkészült volna. A Jamiroquai most ezt csinálta, csak sejteni lehet, hogy a turnéhoz hasonló módon Hills of Steel lesz a következő album címe is. Jön a Can't Heat itt a Best of.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Best of a legjobb zenek, ízlések és pofonok szokták volt mondani. A VH1 a 41. helyre sorolta a 90-es évek 100 legjobb dala között, míg a Blender magazin minden idők 50 legrosszabb dala között a 21. helyre rakta a most érkező dal. Two Princes, a Spin Doctor érkezik itt a Best of a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Biztonságosnak találták a tanszereket a fogyasztóvédők, újabb házi sertéseknél jelent meg az afrikai sertéspest is, szakadozik majd a felhőzet, melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már láthatjuk, milyen gyógyszerek lesznek áfamentesek szeptembertől. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A NAV emlékeztet, a könnyítés a főszabály szerint csak a receptköteles gyógyszerekre érvényes. A vény nélkül is kapható készítményekre még akkor sem lehet alkalmazni, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Emellett 0% lesz az áfa azoknál a termékeknél is, amelyeket a patikában készítenek el receptúra alapján emberi gyógyításra. A részletes tájékoztatót a NAV honlapján találják. Műanyag toltartókat, zsírkrétákat, gyurmákat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Megnézték például a termékek nehézfém, ólom vagy résztartalmát. A rákcsálható ceruza és tolvégdíszítőknél pedig külön figyelték, nincsenek-e bennük egészségre ártalmas anyagok. Minden vizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A hatóság azt tanácsolja, vásárláskor a minőséget is mérlegeljük, a nyugtát pedig mindig őrizzük meg. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A NEBIH a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat. Részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a hivatal elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertés és pestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, házisertésnek megakadályozza.
1: Éjjeli kalandokra várja látogatóit a fővárosi állatkert. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A budapesti park erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, látványetetésekkel, színpadi produkciókkal, vursni zónával és planetáriummal is készül. Holnap tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé bújik elő a nap, északkeleten viszont maradhatnak tartósabban felhős tájak is, zápor, zivatar leginkább keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján jöhet. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik, délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Hajnalban 13-18, nappal 28-34 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 0-24-ben hétfőtől vasárnapig a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai szólnak itt a Best FM-en. Nem kivétel ez alól természetesen, az előttünk álló 60 perc sem. Jön majd Vanessa Amorosi az Absolutely Everybody-val, itt lesz a Fat Sense Mola Turnaround-dal, a Maroon 5 hozza a Makes Me Wonder-t, Timbaland pedig a Way I Am.
3: Ez a Night Shift a Best

Vesztefem a legjobb zenék, a most érkező dal szomorú aktualitását pedig az adja, hogy a dal eredetét 1983-ban Kenny Rogers és Dolly Parton énekelte. Az a Dolly Parton, akiről pár perce jött a hír, hogy 80 éves korában elhunyt. Jön a Ghetto Superstar!

Basta fama legyőzőnek az egyik brightoni formáció, után jön egy másik brightoni formáció, aki hát igazából egyetlen ember, Norman Cook, vagyis Fatboy Slim. Jön a The Rockefellers,

Best of a legjobb zenék, a most következő dal címe akár workout is lehetne, nem csak simán work. Mert hogy Kelly Rowland nem is olyan régen egy interjúban azt mondta, hogy a koronavírus járvány óta sokkal nagyobb hangsúlyt kapnál a sport és a testedzés, és mellesleg az alkoholtól is megszabadult. Persze nem volt sose alkoholista, de most már arról a kevés fehérborról is lemondott, amit néha-néha eliszogatott vacsora mellé. Jön Kelly!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Melegszik az idő, a felhők is jobban szétszélednek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a cél a 15 perces kiérkezési idő, ehhez viszont több ponton be kell avatkozni. A stat.mentők.hu oldal már elérhető, itt havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában a segélyhívás indításától számítva országosan 26,4 perc alatt értek ki a mentők. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Az ilyen becsapások ismét egyre gyakoribbak. A tettesek rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, idős emberekkel hitetik el, hogy családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. A szerbeknél eddig 11, a horvátoknál 3 beteget azonosítottak. A térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a járványhelyzet, itt már halálos áldozatai is vannak a kórnak. A fertőzést szúnyogok közvetítik. Eladó egy magánsziget a Velencei lagúnák közepén, amint egy 6000 négyzetméteres területen egy több mint 200 éves erőd is áll, amelyet az egykori tulajdonos átalakított. Ezen kívül egy helikopterpálya és 2 kikötőhely is található itt. A sziget árát egyébként nem hozták nyilvánosságra. Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk, már 29-37 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kelly Rowland pár perccel ezelőtt volt már egy szólóban, ebben a 60 percben pedig majd anyazenekarával, a Destiny's Child-dal és a Survivor-ra érkezik. De 10 és 11 óra között Alice DJ is jön a Better Off Alone-nal, itt lesz a Bucketheads a bombal, jön a De La Soul és a Ring Ring Ring, na meg egy kis Dangerous Akon-tól a sor legelején.
3: Ez a Night Shift a Best

Eszterfem, a legjobb zenék elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsúturnét, vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki. Tehát nyilván ebből semmi nem igaz, mert hogyha ez igaz lenne, akkor idén júniusban nem láttuk volna őket élőben Budapesten. Jön az Alice DJ és a Better Off Alone itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, dupla jubileumot ünnepelt Jay-Z, mert hogy Reasonable Doubt című nagy lemeze 30, a The Blueprint pedig 25 éves lett idén, úgyhogy ezért egy háromnapos koncert sorozatot nyomott a New York-i Yankee Stadionban július 10-én, 11-én és 12-én. És természetesen, hogy az ilyenkor lenni szokott, rengeteg világsztárt hívott meg maga mellé, többek között a most érkező Rihannát, és akinek ez volt az első szereplése a 23-as Halftime Show óta. T.I.L. és a Live Your Life-al érkezik itt a Best a legjobb.

Szerintem a legjobb zenék. A Bob Sinclair művésznév az hát kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozi, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művésznév lesz, úgyhogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik, Chris Le Friant, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation.

0: we'll get back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Ha már pár perccel ezelőtt itt voltanunk Bob Sinclair, hát akkor érkezzék egy másik francia DJ, egy kortárs, és egyébként egy nagyon jó barátja Bob Sinclairnek. Persze, hogy David Guettáról van szó. Just a Little More Love-val indul a mai utolsó 60 perc, amelyben Anastasia, a Black Machine, a Sweetbox és Shakira is tiszteletét beszél.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, egy Matchbox, meg egy Speedbox, a kettő között meg egy Szabi est. Jön a How Far We Come, aztán a Viszi a vére, után pedig az Everything's Gonna Be Alright, jön majd itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loka.

Best FM, a legjobb zenék, a holnapi nap a Pop és Rádiós Lágerek napja lesz. Már ami a mixet illeti, a Nácsi elején, este 6 és 8 óra között, mert persze amúgy meg ugyanúgy majd a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai érkeznek. Ennyi volt mára a Night Shift. Zárom a keddet, zárom a mai napot, jön Britney, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar?

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.